0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 15-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

Beloyanis község görög ortodox templomának harangját hallották. Beloyanis község görög ortodox templomát 1996. május 19-én szentelték fel Szent Demeter nagyvértanú és Szent Konstantin és Helena tiszteletére. Ekkor szólalt meg először a falu nagy harangja is, melyet a görög hagyományoknak megfelelően egy pireuszi öntőműhelyben készítettek. A többmázsás bronz harangon görög nyelvű felirat dicsőíti a Szent Háromságban egy Istent és hívja hasonló Isten dicsőítésre és a szent liturgiákon való aktív részvételre az egyházközség különböző nemzetiségű híveit. A sóskuti fehér kővel burkolt és belül görögországi márvánnyal díszített templom teljes berendezését, faragott ikonosztázát, freskóit és ikonjait egyetlen nagy mecénás, a krétai származású Konstantinos Dafermos görög üzletember finanszírozta. Az ő nagylelkű adományának köszönhető természetesen a harang is. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a görög ortodox egyház Beloyaniszi templom harangja az ország egyetlen neobizánci stílusú épületében, s talán az egyik legszebb istenházába hív. A 2000. jubileumi évben ide látogató első Bartolomeosz konstantinápolyi patriárha ünnepi beszédében így fogalmazott. Új templomotok, új szívetekben és gyermekeitek szívében a hit, remény, az öröm, az élet. Új keletű az anyaegyházzal, a konstantinápolyi egyetemes patriarchátussal való kapcsolatotok, amely szeret titeket és igényli a szereteteteket, amelyre oly sok évig vár, s amelyet ma kinyilvánítottatok. Tehát senki se szűkölködjék, senki se síránkozzék, járuljatok ide minnyájan, és jertek, vegyetek világosságot a le nem nyugvó világosságtól, és dicsőítsétek Krisztust, aki halottaiból feltámadt.

0: Déblészerek Hávtumén Romálé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jazz nyelvén mesél. Gáspár Károly augusztus 6-án a Debreceni Bor és Jazz Napokon koncertezik triójával. A hazai jazz élet meghatározó zongoraművésze Gáspár Károly több évtizede aktív szereplője a magyar zenei életnek. Előadó művészként, zeneszerzőként és a Gáspár Károly trió vezetőjeként egyaránt a magas színvonalú, ugyanakkor közvetlen hangvételű jazz képviselője. Zenéjében a saját szerzemények és a jazz standardek egyaránt helyet kapnak, miközben hű marad a mainstream jazz hagyományaihoz. A Gáspár Károly trió augusztus 6-án lép színpadra a Debreceni Bor és Jazz Napokon. Ha jól tudom, te gyermekként ugye zenés családban nőttél fel. Milyen zenei inspirációk vagy zenei hatások értek, ami miatt végül te a jazz mellett kötelezted el magadat?
1: Valóban egy, ha mondhatjuk így, klasszikus zenész roma családban nőttem fel. Édesapám szintén zongorista, és hát a családban mindkét részről a férfiak többsége zenész vagy zenész volt. A jazz az egy picit később jött nekem a képbe, nagyjából a kamaszkoromra teszem, hiszen ahogy azt illik, a klasszikus zenével kezdtem el a zongora tanulmányaimat, és döntéshelyzet előtt álltam, hogy hogyan legyen tovább. Viszont azt éreztem, kamaszkoromban 14-15 éves lehettem, hogy a klasszikus zene az nem az én világom olyan szempontból, hogy a klasszikus muzsikának a kötöttségét bevallom őszintén, hogy nem bírtam elviselni vagy feldolgozni a kotta hűséget, az, hogy nagyon pontosan kell eljátszani a darabokat, ugye ez alakult ki évszázadok során a klasszikus zenében. Úgyhogy nagyon nagy öröm és hát megváltás volt számomra, hogy az egyik lemezem címe is mutatja ezt a megváltást, hogy rátaláltam nyilván elsősorban édesapám és a barátaim oldaláról a jazz muzsikára. Apu oldaláról ezt úgy értem, mert ő egyébként ugye mostanában úgy mondják, hogy bár zongorista, tehát ő nem jazzzenész, de hát nagyon szereti a jazzzenét, és hát otthon azért ő ismertetett meg sok-sok jazz felvételen, meg hozta nekem ugye a lemezeket, CD-ket külföldről, és hát ugye a barátaim, akik viszont már régebben benne voltak ebben a jazzzenei közegben, ők is elkezdtek engem e felé, hát jó értelemben véve rángatni, és én meg nagy örömmel vetettem bele magamat a jazz világába.
0: A játékodban a klasszikus gondolkodásmód azért megjelenik a jazz improvizáció mellett?
1: Na hát ez az, igen, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon jól és önkritikusan gondolkozva a klasszikus zene aktív előadásával felhagytam. Viszont a klasszikus zenét azt a mai napig nagyon szeretem, és nagyon sokat hallgatok klasszikus muzsikát, és a saját kompozícióimnak az egyik fő ihlet forrása a klasszikus zene. Nem vagyok ezzel egyedül, hiszen azért a jazznek és a klasszikus zenének nagyon sok közös pontja van, de én is úgy vagyok vele, hogy nagyon sok inspirációt ad a klasszikus muzsika az improvizációban is, de elsősorban a szerzeményeim felé vezető úton azért nagyon sok segítséget nyújt a klasszikus muzsika, meg lelkileg is azért jól esik hallgatni. De mondom, játszani azt nem, azt nekem nem szabad.
0: Ugye neked nagyon fontos az egyéni hangod megtalálása vagy kialakítását. Nyilván egyébként minden muzsikusnak ez lenne a célja, hogy a saját hangját megtalálja. A komponálás során ez hogyan jelenik meg? Hogy zajlik nálad az alkotás folyamata?
1: Nem könnyű, és azt gondolom, hogy amennyire törekedni kell arra, hogy egy muzsikus a játékában és a szerzeményeiben egyéni legyen, ugyanakkor paradoxon, de nem is kell rá törekedni, hanem azt gondolom, hogy valahogy ilyen lelki indítatásból elindulva magától értetődővé kell, hogy váljon az ember fejében, meg szívében az, hogy próbáljak egyénit alkotni. Na most nyilván velem is, ahogy talán sokunkkal előfordult az, hogy mondjuk elkezdek írni egy dalt, és aztán amikor már a vége felé járok, és nagy elégedettséggel játszom otthon magamnak, akkor rájövök, hogy ja, ezt a dalt már megírták. Úgyhogy kuka. Hát erre még időben, hogyha rájön az ember, akkor az nagyon jó. Nem tudok rá receptet. Ha tudnék, akkor azt hiszem, hogy nagyon egyedül lennék ezzel a világon, és nem is tudom, hogy hová, a legnagyobb amerikai egyetemekre is hívnának, vagy itthon a zeneakadémiára is, hogy előadásokat tartsak zeneszerzésből, hogy hogyan lehet tutira egyéni dolgot írni. Szokták mondani, és azt hiszem, hogy van is benne igazság, hogy így a 21. században igazán egyéni zenét már nem lehet írni semmilyen stílusban. Tényleg mindent megírtak már. sőt, már nagyon régen megírtak mindent. És azért szoktak ilyen vadhajtások születni mostanában, hogy mindenféle elnézést kérek, nem akarok senkit megbántani, de tényleg ilyen hülyeségeket kitalálnak, hogy kopogjunk, meg zörögjünk, meg nem tudom, és akkor attól egyéni lesz. Nem lesz az. Meg nekem van egy ilyen mániám, hogy a zene az legyen melodikus, legyen harmonikus, és legyen szép. És azért ebben a világban is már annyi olyan remek mű született, akár a klasszikus zenében, jazz zenében, pop-rock zenében is egyébként, hogy nagyon nehéz újat alkotni. Úgyhogy nem is arra törökszem, hogy teljesen újat alkossak, hanem azért arra, hogy azokat a szép momentumokat, amiket az igazán nagyok megalkottak, azokat valahogy egy kicsi az én arcomra, az én egyéniségemre formálva próbáljam megmutatni a saját dallamaim által. Nyilván ne legyen egy az egybe semmi olyan, mint ami már létezik, de hát mondjuk, hogyha egy dalomra azt mondják, hogy hát ebben benne van Johann Sebastian Bach munkásságának a hangulata, akkor én azt hát sőt, nyilván nagyon örülök neki és megtisztelő, de nem fogom azt mondani, hogy nem, abszolút nem ez, mert hát igen, benne van, mert kikerülhetetlen figurái vannak és voltak, nem csak a jazz történetnek, hanem egyáltalán a zene történetnek.

Ennek kapcsán most eszembe jutott, hogy hogy látod, hogy a fiataloknak manapság nehezebb dolguk van olyan szempontból, hogy ugye a digitális világban minden elérhető, rengeteg zene van, ugye sok viszonylag idősebbtől hallom, hogy hát régen ugye mennyit kellett egy lemezért, vagy egy dalért küzdeni, hogy azt megszerezze az ember, és meghallgassa, és megtanulja. Ma már ez ugye nagyon-nagyon könnyű a fiatalok számára, ez nekik nehézség, vagy könnyebbség, hogy ekkora választási lehetőségük van, ennyi mindent elérnek, nagyon

0: cipő van az internetem. Remélem, hogy még követhető a gondolatmenetem. Tehát az interneten olyan mértékű vagy nagyságrendű, most, hogyha jazzről beszélünk, de hát nyilván minden műfajra igaz, jazzzene található meg. Tehát szerintem nem túlzás kijelenteni, hogy az összes jazzlemez gyakorlatilag megtalálható az interneten, hogy nyilván ez nagyon megkönnyíti a mai fiatalok dolgát, hiszen ahogy említetted a kérdésedben, pontosan ez volt az én, vagy a mi fiatal korunkban, most a kollégáimra gondolok, hogy egymáshoz mentünk kunyerálni lemezeket, akinek épp valahogy megvolt valamilyen új, vagy akár régebbi lemez, hogy ad kölcsön, lemásolom, Isten bizony visszahozom. Hány lemezem tűnt el így, jaj. Most pedig ugye gép se kell hozzá, már úgy értem, hogy asztali számítógép, egy telefont az ember a kezébe vesz, beledugja a fülhallgatót, és gyakorlatilag az egész jazz történetet meg tudja hallgatni, hogyha nagyon sok ideje van. És azért én ezt összefüggésbe hozom azzal, ugye szokták mondani, hogy a mostani generáció olyan, mintha a Holdról vagy az űrből érkezett volna, hogy már 16-17 évesen úgy játszanak, mint ahogy mi mondjuk 27 évesen játszottunk. Azt gondolom, hogy ez tényleg nem azért van, mert úgy amblók az egész generációban mindenki sokkal tehetségesebb, meg ilyen nincsen, ugye ez. Hanem azért, mert sokkal előbb jutnak hatalmas mennyiségű zenei információhoz, és ezáltal nyilván előbb tudnak tehetség és a szorgalom mellett olyan szintre jutni, ami már akár színpadra is való és megállja a helyét. Úgyhogy nagyon érdekes világ van. Nekünk, ugye, akik még abban a korban születtünk, amikor nem volt internet, nekünk még azért a mai napig vannak ilyen rácsodálkozások, hogy úristen, ezt a lemezt, nem tudom, 30 évvel ezelőtt hallottam, és most rátaláltam az interneten. A mai fiatalságnak nyilván ez már teljesen természetes, de hát ez így van rendjén.
1: A jazz műfajáról azért elmondható még a mai napig is, hogy réteg zene viszonylag. Szerinted hogyan lehetne ezt közelebb hozni, vagy jobban megismertetni azokkal, akik még csak most ismerkednek vele?
0: Nagyon fontos kérdést feszegetsz, vagy feszegetünk, ugyanakkor én azt gondolom, hogy ahogy az életben semmit nem kell erőltetni, én azt gondolom, hogy ezt sem. Tehát el kell fogadnia mindannyiunknak, jazzistáknak, hogy a jazzzene valóban, nem szeretem ezt a kifejezést, de igaz, rétegzene. És a jazzzene az nem egy könnyű műfaj. Ugyanakkor azért mégiscsak valahogy tényleg jó lenne, hogyha sokkal többen szerették, nem csak Magyarországon, hanem a világon ezt a műfajt. Én azt szoktam mondani ilyen esetekben, hogyha valakiben van egy alapvető nyitottság a műfaj iránt, de nagyon nincs még képben, tehát nem tudja, hogy mi merre meddig, csak úgy érzi a kis lelkében, hogy nem utasítja elő a jazzzenét, akkor próbálkozzon először olyan felvételek meghallgatásával, vagy menjen el olyan koncertekre, vagy is inkább, ahol vokális zene szól, tehát énekes vagy énekes működik közre a zenekarban, mert általában ezek jó értelemben véve könnyedebbek. Itt is azért különbséget kell tenni, hogy olyanokat ajánlok, akik jazz standardeket dolgoznak fel. Mert azért nyilván a jazz zenében vannak olyan saját kompozíciókat előadó muzsikusok, akik már énekesek, akik nagyon modern zenét játszanak, tehát kezdésnek az ugyanúgy nem, mint hogyha egy instrumentális, nagyon modern jazz zenét hallgatna az ember. Úgyhogy talán ez az énekeses, hogy ilyen szépen fogalmazzak, megoldás vezethet célra, de egyébként azt gondolom, hogy ez is emberfüggő, hiszen beszélgetve a közönség soraiból emberekkel, volt, aki azt mondta, hogy egyből John Coltrane-nal kezdett, aki ugye a jazz történet egyik legmodernebb előadója volt, vagy még idézőjelben vadabb, tehát mondjuk egyből mondjuk free jazz-t kezdett el hallgatni, és ő abba beleszeretett. És onnan kezdett el ugye visszafelé jönni, hagyományosabb, klasszikusabb jazz irányzatok felé, úgyhogy emberfüggő, de alapvetően azt szoktam mondani, hogy nem kell erőltetni, mert valóban nehéz műfajról van szó. A másik pedig az, hogy ugye szokták mondani, hogy nem értjük a jazz zenét, és ezt viszont megkönnyítendő, azt szoktam ajánlani nagy bölcsen, hogy nem is kell érteni, érezni kell. Hogyha valaki érzi a jazz zenét, akkor az már jó. Tehát bevallom őszintén, hogy vannak olyan képzőművészeti alkotások, festmények, szobrok, amelyeket én nem értek. De valahogy ránézek, és érzek benne valamit. Most nemrégiben játszottam egy szólókoncertet a Nemzeti Galériában, és nyilván ilyenkor, amikor van lehetőségem, akkor, és ott járok, akkor végigjárom így, vagy a koncert szünetében, vagy előtte az épületet, és számtalan olyan festmény van, hogy meg nem tudom magyarázni, hogy miért, de nem csak absztrakt festmények, hanem figurális, klasszikus a festmények is. Nem tudom kielemezni, hogy miért tetszik, egyszerűen megfog, és ledöbbenve állok előtte. És vannak olyanok is, amelyek úgy azt mondom, hogy hát, úgy szép, meg milyen szép angyalkát festett, de azt nem megyek tovább. Szóval a jazzzene is hasonló, hogyha valakit a jazznek bármely irányzata megfog, és érez valamit, ott a szíve környéken egy kis melegséget, hogy hú, ez nekem valamit ad, akkor nem kell, hogy megmagyarázza, vagy kérdezősködjön, vagy rákeresen az interneten, hogy ez miért van. Érzi, jól esik neki, hallgassa.

0: Hogy látod, mennyire fontos az előadó művészek és a közönség kapcsolata, vagy neked személy szerint ugye mennyire fontos az, hogy egy ilyen valódi párbeszéd legyen így a közönséggel a koncertek során?
1: Nagyon fontos. Nem egy jazz koncerten jártam, most hagyd legyek egy kicsit kritikus néhány kolléga felé, ahol azt láttam, hallottam, azt tapasztaltam, hogy kijönnek a színpadra, játszanak, aztán lemennek a színpadról, és egyetlen egy szót nem szólnak még koncert közben, de már úgy értem, hogy két dal között sem a közönséghez. Én nem zárkózom, mert sőt örülök neki, hogyha beszélgethetek koncert előtt, a szünetben és a koncert végén a közönség tagjaival, hiszen hát őt megtiszteltek azzal, hogy eljöttek a koncertünkre, jól esik nekik a verbális kommunikáció is velem, illetve hát a zenekarom tagjaival, érdekli őket a véleményünk, nem csak a jazzzenéről, hanem egyéb ügyekben is, tehát, sőt, hát barátságuk szövődtek már így, hogy mondjuk koncertek szünetében beszélgetünk. És koncertek közben is azért egy-egy dal között, azért nem minden dal között, de én azért szoktam beszélni arról, hogy mi fog következni, ki írta, most ezt én miért játszom el, vagy azt is szoktam mondani, hogy úgy volt, hogy a következő dal ez lesz. De most nem érzem úgy, hogy nem azt fogjuk eljátszani, és ez tényleg imádja a közönség, és nem azért csinálom, mert ilyen furfangos módon a fejükbe akarok férkőzni, hogy én most így színészkedek, nem szerepelni akarok ezzel a színpadon, hanem egy jó hangulatot, egy bensőséges, családias hangulatot akarok teremteni a koncerteken, és ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogyha az ember elmegy egy színházi előadásra, és a végén jönnek a meghajlások, ott még egy plusz kötelék jön létre a színészek és a közönség között, mert ott már civilként hajol, mert civilként kinéz a közönségre, és bennem is ez nagyon sokszor bennem maradt, hogy most csak mondok egy példát, a Lukács Sándorral találkozott a tekintetünk, és láttam, hogy most ő valóban lát engem, mert ugye a színpadon is lehet, hogy az előadás közben találkozott a tekintetünk, de nem lát. Viszont, hogyha a két szám között beszélek, akkor viszont kifejezetten nézek a közönségre, és látom azt, hogy ki hogy néz rám, vagy valaki esetleg, ne adj Isten, unatkozik, akkor vele elkezdek incselkedni, hogy kapta-e a jegyet ajándékba, vagy... Tehát ezek nagyon fontos dolgok, azt gondolom. És mindenkinek tényleg nem akarom én itt a nagy öreget eljátszani, de fiatal kollégáknak is, akik még picit szégyellősebbek, ajánlom nyugodtan. Tehát kezdjenek el beszélgetni a közönséggel, ez nagyon jó, szeretik.
0: Ha jól tudom, neked Olá Kálmán volt a tanárod, mestered, ma lehet így fogalmazni. Milyen útravalót kaptál tőle, amit akár még ma is tudsz a színpadra vinni, vagy ami úgy nagyon benned van?
1: Igen, valóban abban a szerencsés helyzetben voltam és vagyok, hogy Olá Kálmánt nevezhetem. Nagyon jól mondtad, én a mai napig a mesteremnek tekintem őt, és a legnagyobb tisztelettel nézek fel rá. Nagyon jó a kapcsolatunk, szoktunk találkozni, és Niki, most nagyon jó, hogy felhoztad a Kálmánt, vagy Kálcsit, ahogy mindannyian szólítjuk őt, mert most már 50 éves vagyok azért, de még mindig úgy vagyok fel, hogy nemrégiben az egyik jazzklubba játszottam a triómmal, és eljött Kálcsi, és ő máshol játszott. Már így ment a koncert is közben. Jött, és azt hallottam, hogy a koncert közben valaki hangosan, ugye, hát jelét adja annak, ugye a jazzklubokban ez a jel felkiáltás, ugye ez nagyon gyakran előfordul, és nem tudtam, hogy ki, és ez a szünetben derült ki számomra, hogy ő volt, és komolyan mondom, hogy annyira jól esik a mai napig, és annyira megtisztelve éreztem magam, és utána ugye mondta is, hogy nagyon jó muzsikáltatok, és olyan jó zongorázol, és gratulálok, és jó volt hallgatni, és hogy egyszerűen tényleg visszarepített abba az időbe, amikor nem tudom, 20 évesen jártam hozzá, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ő volt a tanárom, és ő a mesterem. Konkrét dolgot én nem tudnék kiragadni abból, hogy ekkor és akkor azt mondta, hogy neki az egész metódusa, nagyon ösztönös, azt gondolom, legjobb értelemben véve ösztönös tanítási módszere, annyira hatékony és célra vezető, hogy ebben is zseniális, nem csak a zongorázásban, úgyhogy nekem minden pillanat, minden momentum nagyon fontos, amit kaptam tőle, és a mai napig hasznát veszem.

0: Az albumaidon van egy fejlődési ív, ami érezhető. Te hogy látod, melyik az a lemezed, ami így a legmeghatározó, vagy a legfontosabb ilyen szempontból, ami egy mérföldkő, akár számodra is?
1: Hát nyilván a közhelyes válasz az, hogy mindegyik nagyon fontos, és bízom benne, hogy mindegyik jó, és abban is bízom, hogy sokan szeretik őket. Lehet, hogy azért, mert most a legutóbbi lemezem, de a tavalyi évben, tehát a 2025 nyarán megjelent Peace Time című trió lemezem, talán az eddig megjelent 6 lemezem közül valami miatt, nem tudom, ez áll a legközelebb a szívemhez, mert hát nem akarom magamat se kijellemezni, se dicsérni, meg pláne nem, csak saját dalaim csendülnek fel ezen a lemezen, és itt ennél a lemeznél elérkeztem oda zeneszerzésileg, meg a játékmódban is, hogy letisztult. És szeretném hangsúlyozni, nem azt mondom magamra, hogy nagyon jó, világsztár, zseniális, nem erről van szó. Önmagamat alapul véve, ahhoz képest, ami előtte volt, sokkal-sokkal letisztultabb, végtelenül őszinte zene, és nagyon sok minden megjelenik benne, ami nekem az örömöm az életben, meg a fájdalmak is. De azt gondolom, hogy úgy jelenik meg, hogy nem ilyen erőltetette, hogy most örülünk, most szomorúak vagyunk, hanem úgy szépen egybe gyúrva egy egységként, amilyenek mi emberek vagyunk, hogy nekiben van ilyen is, olyan is, fekete-fehér, yin-yang, tehát valami ilyesmit érzek én ezen a lemezem. Ugyanakkor nem panaszkodásként mondom, de ez a legutóbbi lemezem van olyan helyzetben, hogy hát szinte teljes érdektelenségbe fulladt. Nincs bennem sértődöttség, csak őszintén elmondom neked és nyilván a kedves hallgatóknak, hogy én ezt annak tudom be, hogy hát ez most lehet, hogy olyan öregesen hangzik, de hogy olyan világot élünk, hogy az lett a trendi, hogyha a jazzzenét veszük alapul, hogy valami nagyon, nagyon elvon dolog történjen, és akkor arra azt mondják, hogy hú, ez nagyon intellektuális, ez jaj, ez aztán igen, én ezt nem tudom elfogadni. Vagy ha kicsit kitekintünk a jazzzenén kívül, akkor meg tényleg azért most már nagyon, azt gondolom, hogy nagyon a nyakunkra ült az, hogy tudom, hogy ez most nagyon keményen fog hangozni, de szóval tizenéves gyerekek kimennek a színpadra félmeztelen és káromkodnak, és úgy hívják magukat, hogy rapperek, 5 perc alatt keresnek 470 millió forintot, és sztárok. És akkor emellett, most nem csak magamról beszélek, hanem sokunkról szívünket, lelkünket kitesszük, bevonulunk a stúdióba, leteszünk az asztalra egy, azt gondolom, hogy szép anyagot, mondom, nem csak magamról beszélek, és akkor az tényleg úgy jár a dolog, hogy érdektelenségbe fullad. Tehát ezen valahogy globálisan valahogy változtatnunk kellene. És szelidem, de nagyon keményen összefogva viszont. Mert azt gondolom, hogy ez a zene az egész világon az egy olyan mély ponton van jelenleg, hogy ezt nem nagyon szabadon most már engedni tovább süllyedni, inkább emelkedjen.
0: Még térjünk egy kicsit arra, hogy te ugye zenészként, zeneszerzőként, rádiósként, kritikusként is nagyon közelről figyelted, meg figyeled a jazzt. Hogyan hatott ez a három szerep egymásra?
1: Igen, volt egy időszak az életemben, most csak idézőjelben csak zenészként működöm, de volt egy olyan hosszabb időszak az életemben, amikor lemezkritikákat írtam, rádióztam, egy jazz magazint volt szerencsém vezetni 7 évig, és hát emellett voltam nyilván zenész. Megvoltak azért a nehéz oldalai, gondolok itt például arra, amikor magyar jazz lemezekről, tehát kollégák lemezeiről írtam kritikát. Azért nyilván az ember, amikor személyesen ismeri azokat, akik azon a lemezen játszanak, akkor hát most mondhatnám azt, hogy én mindig a teljesen ettől elvonatkoztatva írtam, hát nem, bevallom őszintén. Tehát, hogyha nem tetszett egy lemez magyar kollégák esetén, én akkor is a jó oldalát próbáltam nézni. Most tudom, hogy ez emiatt el lehet engem ítélni, hogy tehát nem hazudtam soha, de próbáltam a jó oldalát kidomborítani, még hogyha a másik felem azt is mondta, hogy de figyelj, az lemezen azért az nem... Én nem gondoltam úgy, hogy nekem jogom van olyanokat írni, hogy ez vagy az nem jó, vagy rossz. Egyrészt ez egyéni ízlés kérdése, másrészt úgy voltam vele, hogy tudom, hogy mennyi munkát kell belefektetni egy lemezbe, végre össze tudták rá szedni különböző pályázatokból a pénzt, vagy akár a saját zsebükből összespórolgatták. Én nem fogok, biztos, hogy nem fogok rosszat írni. Aztán ugye emellett volt a rádiózás, amit szintén imádtam, nagyon élveztem, most hirtelen nem is tudom megmondani, de több száz adásig jutott el a dolog, hát ugye 7 éven keresztül magyar jazz széna nagy része, hála Istennek, járt nálam, nagyon jó kis beszélgetéseket tudtam csinálni a jobbnál jobb kollégákkal, minden korosztályt érintve. Most ezek nincsenek, hiányoznak. Tehát nagyon szívesen csinálnék újra például rádióműsort, vagy dolgoznék televíziónál, mert volt ilyen jellegű, rövidebb, de volt ilyen tevékenységem is. Hiányoznak, most be kell érnem a zongorázásra, ami miatt természetesen nem vagyok szomorú.
0: Még egy picit az aktualitásokról, vagy a jövőbeli terveidről mesélj kérlek, milyen projektekben vagy benne, vagy hogyan alakul most éppen a nyári szezon a koncertek szempontjából?
1: Igen, amit kiragadnék a mostani nyárral kapcsolatban, hogy a Debreceni Jazz Fesztiválon fog koncertet adni a trióm. Ez egy háromnapos fesztivál, és nekem ott több feladatom is lesz. Most már néhány évre visszamenőleg van ez így, hála Istennek, és nagy megtiszteltetés és öröm ez számomra. Tehát ebben az évben is úgy fog kinézni a dolog, hogy amellett, hogy koncertet lesz szerencsém adni a triómmal, mind a három napon a koncert színpadain egyfajta házigazda műsorvezetőként is fogok funkcionálni, szóval itt egy picit visszakanyarodok ehhez a rádiós érámhoz, hiszen itt is ugye az a feladatom, hogy felkonferálom az adott következő zenekart, egy picit szoktam is beszélgetni a zenekarvezetőkkel, hogy mit fogunk hallani, stb. Ugye hát nagy részüket ismerem, úgyhogy próbálok nem csak ilyen közhelyes kérdéseket feltenni, hogy miket fogunk hallani, amit előbb mondtam, hanem picit jobban, nyilván röviden, de belemenni a dolgokba, ezt nagyon élvezem. És mindenre augusztus 6-a, 7-e és 8-a lesz azok a napok, amely alkalommal sor kerül. A koncertje a triómnak az első napon, tehát augusztus 6-án 22 órától lesz, de hát mondom 6-tól 8-ig, augusztus 6-tól 8-ig én ott Debrecenben megtalálható leszek.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok akkor az augusztusi koncerthez, és az összes többihez persze, ami így előttetek áll a nyáron. Köszönöm még egyszer.
1: Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit.

Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Debrisza, Ficsanatos, viszont hallásra!

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Hrubonyová Ivett a nevében is Bencsik János üdvözli Önöket. Mai műsorunkban szlovák és magyar népdalok csendülnek fel Szvorák Katalin Kossuth díjas és Liszt díjas magyar népdalénekes előadásában. Kéfer István irodalomtörténész így jellemezte a művésznőt. Ő egy olyan személyiség, aki őrzi magában az egykori magyar hont, ami a népdalokból eredeztethető. Ez az ős forrás pedig a lelki tisztaság, ami abból táplálkozik, hogy a szlovákok és a magyarok ilyen közel állnak egymáshoz. S a két ország úgy szintén. Fizikailag, lelkileg is. Ezer évig éltünk együtt. A titok nyitját a Bartók-féle népdalgyűjtésekben és a szlovák népköltésben találjuk meg. Nem csak a versekben, hanem a prózában is. Szvorák Katalin gyönyörűen énekel palócul, magyarul és szlovákul is. Öröm hallgatni. Beszélhetünk bár különböző nyelveken, de a szlovákok, magyarok szíve mégis valahol magyar honi. Szent István koronáját nem lehet megsemmisíteni. Fogalmaz Kéfer István irodalomtörténész. Szvorák Katalin lemeze pedig ennek a legjobb bizonyítéka. A Tölgyfa testvér című lemezről következik a Bolaszom na tráve című népdal.

Szvorák Katalin gyermekéveit az ipolymenti Pincen töltötte. Iskoláit Füleken végezte. Először a könnyű zenével próbálkozott, majd a magyar beat zene fogta meg. Saját bevallása szerint Kovács Kati volt az első előadó, akinek példáján az énekesi pályát választotta. Az ELTE magyar könyvtár szakán szerzett diplomát. Első díjat kapott a Röpűpáva versenyen 1981-ben és a Lajta emlékversenyen 1988-ban. 1983-tól 2005-ig magánénekesként dolgozott a Honvéd művészegyüttesnél. 20 évig volt a szentendrei Vujcsics Tihamér zeneiskola tanára, valamint a 2010-es és 11-es tanévben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vendégtanára. Több nyelven énekel. 3,5 évtized alatt több mint 3500 koncertet adott, 3 kontinens 45 országában. 37 tematikus önálló lemeze jelent meg. A Tölgyfa testvér című albumból következik a Cselédlány volt papszolgája és a Jasson Bacsavel Misztari.

Kedves hallgatóink, szlovák népdalokat hallhatnak Szvorák Katalin Kossuth és Liszt Díjas népdalénekes előadásában, melyeket Varga Imre fordított magyarra. A Sztoi Hruska Vszagye és az Anyicska Dusicska Gdeszibola igen népszerű dalok következnek.

Kedves hallgatóink, továbbra is Szvorák Katalin előadásában halljuk a szlovák népdalokat, melyeket Varga Imre fordított magyarra. A következő percekben lakodalmi hangulatot idézünk fel a művésznő segítségével.

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje műsorunkban szlovák népdalokat hallhattunk Szvorák Katalin Kossuth díjas és Liszt díjas magyar népdalénekes előadásában. A szlovák népdalokat Varga Imre fordította magyarra. Egy gyönyörű balladával búcsúzunk önöktől mára, melynek címe Jedna sestra brata mala. Hrubonyová Iveta szerkesztő és Hegedűs János hangmérnök nevében is további kellemes rádiózást kíván önöknek, Bencsik János. Viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicki magázin, emisia Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 14-e kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku. U današnjoj emisiji donosimo reportažu s jubilarnog 20. festivala Zlevanke, vina i tambure u Sumartonu. Govorimo o ljetnoj turneji Klape dičaki u Hrvatskoj, te vas podsjećamo na blagdan Majke Božje Bistričke. Pripremili smo i najnovije vijesti, pregled događaja i života Hrvata u Mađarskoj i domovini, kulturne najave te vremensku prognozu. Ostanite s nama tijekom sljedeća dva sata, a u ime članova realizatorske ekipe vas pozdravlja urednik 120-minutnog druženja Andrija Pavleković. Dobro nam došli.

0: a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, közélet.
2: Devle szerekhávtú mérdom elé, Norogcsi szanatácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Alázat és szeretet, ez minden. Vallja a friss diplomás jogász Brand Bianca. Hiszek abban, hogy a kitartás és a tanulás megnyitja a lehetőségeket. Mondja Farkas Natália, a szolnoki SC Vásárhelyi Pál két tanítási nyelvű technikumának 10. diákja. Jogász diplomáját vette át nemrégiben Brand Bianca, aki már egyetemi évei alatt is kiemelkedő szakmai és tanulmányi eredményeket ért el. A Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának végzős hallgatójaként nem csak a jog iránti elkötelezettsége, hanem emberi értékrendje is meghatározó. Beszélgetésünkben szó esik arról, mit jelent számára a hivatás, milyen út vezetett a diplomáig, és azt is elárulja, mi az az egyszerű gondolat, amely végig kíséri az életét.
3: Ugye most volt a közelmúltban a diplomaosztód, amihez először is szeretettel gratulálok. Volt-e olyan mondat a diplomaosztódon, ami annyira megmaradt benned, hogy akár még évek múlva is emlékezni fogsz rá?
4: A doktorrá fogadom. Ez szerintem a legünnepélyesebb mondat volt a diplomaosztón.
3: Milyen terveid vannak most így a következő időszakra nézve, hogy elvégezted ugye a jogi egyetemet, rengeteg munka és nagyon sok év van mögötte, ugye sok tanulás. Most milyen tervekkel nézel a jövő elé?
4: Szeptembertől szeretnék elkezdeni egy szakjogászképzést, hogy képezzem magam. Ugye a cél az az ügyvédi hivatás mindenképpen, és azt gondolom, hogy egy szakjogászképzés jó alapot adna majd a jelöltködés időszakára, úgyhogy emiatt társasági jogi és cégjogi szakirányba szeretnék egy ilyen képzést csinálni, és akkor ezzel párhuzamosan pedig elhelyezkedni Budapesten egy ügyvédi irodában, és megkezdeni a jelölti állást. Ez így ami rövid távon cél, de nyilván aztán ugye ügyvédi szakvizsgát tenni, és önálló praxis nyitni.
3: Mi az, amitől jobban félsz majd most a munkakezdés kapcsán, hogy pályakezdőként esetleg hibákat vétesz, vagy attól, hogy túl hamar rutinszerűvé válik mondjuk a munka?
4: Inkább attól, hogy hibázok. Ezt azért mondanám, mert így a munka világa azért az elmúlt években is ilyen rutinszerű volt nálam, hiszen sokat dolgoztam jogi területen a tanulmányaim mellett, és éppen emiatt így a monotonitástól, vagy bármi ilyesmitől nem tartok, hanem attól, hogy hibázok, és arra hogyan fog reagálni egy teljesen más munkaközeg, mint amihez hozzászoktam ugye Pécset.
3: Most így a jogi egyetem elvégzése után mi az az első dolog, amire mondjuk mindenképpen máshogy tekintesz, mint mielőtt megkezdted a jogi tanulmányaidat?
4: Mindenképpen azt gondolom másképp, és azt látom másképp, hogy én egy nagyon tervezős ember vagyok, és amikor a jogi egyetemre bekerültem, akkor én szerintem egy 5 éves tervvel érkeztem oda, így mindennel is, és időközben aztán ugye rájöttem, hogy hiába kérek egy szál virágot, mindig ugye egy teljes csokrot kapok, és abban a csokorban olyan virágok vannak, ami egyébként nem volt a terv része. Úgyhogy most biztos, hogy inkább így egy kicsit sodródnék is, és megnézném a lehetőségeket majd a jövőben. Természetesen van tervem, de ez a nagyon-nagyon katonás tervezés, ez biztos, hogy megváltozott bennem az elmúlt 5 évben.
3: Hogy látod, van olyan kérdés, amire így a tanulmányaid elvégzése után ugye nagyobb rálátásod van, hogy van olyan kérdés, amire a jog nem tud választ adni?
4: Ugye nagyon elterjedt mondás így a jogászok között az, hogy ugye minden attól függ. Tehát én azt gondolom, hogy jogászként nagyon sok ismeretet szerzünk, és nagyon sok esetben hely tudunk állni, hogyha választ kell adni, de természetesen vannak olyan dolgok az életben, amire a jogászi diploma nem tud választ adni, és inkább elő kell venni az élettapasztalatot, elő kell venni az emberségünket, és saját magunkat adni egy-egy helyzetben.
3: Az egyetemi éveid alatt volt olyan tantárgy, vagy volt olyan jogi terület, ami teljesen mást adott, mint amire te számítottál?
4: Nekem ez a nemzetközi jog volt. Nagyon féltem tőle, és pontosan azért, mert amikor bekerültem az egyetemre, akkor én már így egy képzettel érkeztem, hogy majd szeretnék így nemzetközi szinten foglalkozni a joggal, és teljesen mást adott a tantárgy, tehát ugye nemzetközi magánjogról beszélünk, vagy csak simán egy nemzetközi jogról. Én azt gondoltam egyébként, hogy itt majd lehet idegen nyelven tanulni esetleg az adott tárgyat, vagy bármi ilyesmi, és akkor lehet kamatoztatni az idegen nyelvtudást, vagy aztán fejleszteni, de ez teljesen más volt, közelem volt az idegen nyelvhez, és inkább ugye megtanították például az Európai Unióval kapcsolatos dolgokat, és bármi nemzetközi együttműködéshez szükséges ismereteket. De nem voltam úgy csalódás, tehát valahol egyébként szerintem inkább nekem volt egy nagyon rossz képzetem erről a tárgyról, és én voltam naív ezzel kapcsolatban, hogy akkor itt majd biztos elő lehet venni az idegen nyelvtudást.
3: Hogy látod, jogászként, hallgatóként ugye gondolkodni tanítanak, vagy inkább túlélni?
4: Nekem az a tapasztalatom, hogy gondolkodni. Az, hogy a túlélés hogy jön szóba, az egyéniség függő. Tehát hogyan csinálod a tanulmányaidat, mennyire vagy tervezett, halogatós vagy-e, vagy ténylegesen betartod azt, hogy például napi 5 órát tanulsz, akkor az 5 óra. Ez inkább azon múlik, hogy mennyire vagyunk elkötelezettek szerintem. Mert hogyha nem, akkor át tud menni egy túlélésbe, de ez semmiképpen sem az oktatóktól származik.
3: Volt-e olyan pillanat, és ha igen, akkor mikor érezted azt mondjuk az egyetemen, hogy már nem csak hallgatóként tekintenek rád, hanem esetleges jövőbeli kollégaként?
4: Ezt akkor éreztem, amikor dolgozhattam az egyetemnek. Tehát van egy program nálunk Pécset, egy nagyon nívós program, ezt úgy hívják, hogy jogklinika. Ezt én egy külföldi jogsegélyszolgálatként tudnám definiálni. És akkor, amikor elkezdtem nem csak a szemináriumra járni, hanem a szeminárium után már munkatársként ebben dolgozni, akkor teljes mértékben éreztem azt, hogy tényleg kollégaként bánnak velem, és elismerik azt, amit csinálok, és egyébként fejleszteni is akarnak, tanítani is akarnak a lehető legnagyobb türelemmel.
3: Mi az a készség szerinted, amit a joghallgatók mondjuk alul értékelnek?
4: Szerintem az alázat. Nagyon fontos az, hogy tényleg profik legyünk, precízek és felkészültek, de én azt gondolom, hogy az alázat a kulcsa ennek a szakmának is, mint ahogy nagyon sok mindennek szerintem az életünkben. És hogyha az nincs meg, akkor nagyon nehéz kapcsolódni emberekkel, és hát ugye jogászként emberekkel kapcsolódunk. Szerintem ide ez a kulcs, és ezt én nem mindig tapasztaltam a környezetemben, hogy ez meg lenne.
3: A jogvilága ugye a szabályokról szól, ahogy te is említetted, ott nagyon sok és nagyon fontos szabályt kell betartani. A magánéletedben, a privát életedben melyik az a szabály, amit megszegsz?
4: Szerintem az, hogy a magánéletemben megengedem a spontanitást, de a hivatásomban nem igazán. Tehát, hogy az nagyon ki van számolva, és nagyon precízen kell csinálni, de a magánéletemben ott egyáltalán nincs ez. Vannak tervek, és vannak, amik szerint haladunk, de nagyon szeretem a spontanitást benne.
3: Mi az, amit az első éves önmagadnak nem tanácsolnál?
4: Mindenképpen az, hogy ne kompenzáljon túl. Ne kompenzálja túl, hogy roma származású, semmit, csak csinálja és higgyen magába, és igen, nem kell egy csomó plusz letenni az asztalra azért, hogy aztán teljes értékű emberként indulhasson egy roma származású, mondjuk ugyanarról a startvonalról, amiről egy nem roma származású indul. Ez egyébként létező dolog, én azt gondolom, de nem kell teljes mértékben ebbe az 5 éves időintervallumba belesűríteni mindent, vagy olyan ritmikus és egy annyira feszített 5 évet végig csinálni, ami amúgy szerintem emberi körülmények között mondjuk 8 évbe telne.

0: Számodra mi volt a nehezebb a tanulmányait során? Azt, hogy elsajátítsd a jogi képzés minden fortéját, vagy az, hogy közben megmaradj önmagadnak?
1: Egyiket sem mondanám. Más nehézséggel küzdöttem, az pedig teljes mértékben az volt, hogy több lábon állni. Nagyon sok figyelmet szenteltem arra, hogy elsajátítsam azokat az ismereteket és tudást szerezzek, amit megkövetelt a rendszer, és ezt szerintem akadályokkal is, de ezt tudtam teljesíteni. És mellette én mégiscsak azt mondanám, hogy a legtöbb figyelmet az 5 év alatt a személyiségfejlődésemre szenteltem, és inkább erre vagyok egyébként büszke, mint a tanulmányi végzettségre. Tehát egyik sem volt így nagyobb mértékben nehezebb, erre nem tudnék olyan választ adni, ami egyik vagy másik, hanem inkább az, hogy több lábon állni, és igen, egyetem mellett milyen dolgozni. Ennek a nehézsége azért nagyon sokszor visszaköszönt az én életemben, és a legtöbb akadályt amúgy ez okozta, hogy oké, tanulok, de hogy mindig volt egy mérce nekem, hogy jól tanuljak, és akkor még talán ösztöndíjakra is jogosult leszek, tehát emiatt figyeltem arra, hogy milyen tanulmányi eredménnyel zárom az egyes szemesztereket, de közben akkor dolgoztam mellette, közben fejlesztettem a saját személyiségemet, mégiscsak volt mit, hiszen szegény településről származom, és bekerültem egy teljesen más rendszerbe, tehát teljesen más egy cigánytelepről bekerülni egy nagyvárosba, mert hogy Pécs egyébként ahhoz képest nagyvárosnak számított, és bekerülni egy ilyen közösségbe, mint annak, aki nem egy ilyen helyről kerül be ebbe a rendszerbe.
0: Most, ha már a közösséget említed, a tanulmányaid során a tanuló társaiddal sikerült egy olyan erős közösséget alkotnotok, amire, vagy akikre mondjuk így a későbbi pályád során is nyugodtan támaszkodhatsz, vagy ott vannak egy biztos pontként, hogyha még az ország különböző pontjain is helyezkedtek el, vagy dolgoztok, akkor nyugodtan tudnál rájuk számítani?
1: Igen, de nem az egész közösséggel, hiszen ez egy nagyon nagy évfolyam. Nem tudom, hogy hány százan kezdjük az évfolyamot, és mennyien végezzük el. Természetesen emiatt mindenkinél szerintem kialakult az, hogy volt az az 5 ember, vagy 10 maximum, akikkel tényleg nagyon szoros kapcsolatot tudott kialakítani. Ez nálam is körülbelül 5 ilyen ember, akik a barátaim lettek, barátnőim barátaim, és szerintem ezek nem az egyetem kapujáig tartó barátságok. Legalábbis én nagyon bízom benne, és tenni fogok érte, hogy ez ne így legyen. Úgyhogy hála jó Istennek sikerült barátságokat kialakítani, és tartós kapcsolatokat.
0: Ha jól tudom, tagja voltál a Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégiumnak is. Mit adott ez a közösség számodra?
1: Nekem a persze, ugye a rövidítése, az sok mindent adott. Elsősorban megtanították, hogy hogyan kezeljem a roma identitásomat. Tehát ezt én teljes mértékben ott tanultam meg. Előtte a gimnáziumban erre nem volt lehetőségem, meg nem értettem, hogy ez mi. Inkább azt nem értettem, hogy miért bántanak érte. És itt lehetőségem volt teljesen megtanulni azt, hogy ez mit jelent, hogyan kell ezt kezelni, és hogyan kell tényleg emelt fővel járni ezzel az identitással egyrészt. Másrészt pedig, amiért nagyon hálás vagyok nekik, az a sok-sok kapcsolat, amit ez a szakkollégium adott nekem, így akár pécsi, akár, de igazából nem csak pécsi távlatban, hanem ugye a szakkollégiumok azok így az ország különböző pontjain vannak, tehát szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog az, hogy mit tudom én, ismerek szociológusokat Nyíregyházán, és közben amúgy Budapesten orvost, és tehát, hogy ez így szerintem egy nagyon jó közösség tud lenni a távlati kapcsolatokban. És nekem ezt mindenképp megadta, és ezért hálás vagyok nekik nagyon.
0: Tanulmányaid mellett ugye dolgoztál is, ahogy említetted, a jogsegélyszolgálaton is dolgoztál, ahol főként romákkal foglalkoztál. Ott milyen ügyekkel kerestek meg, vagy milyen segítséget tudtatok nyújtani ott a helyieknek?
1: Jogsegélyszolgálatra mindig nagyon pozitívan gondolok vissza, hiszen akkor először tudtam segíteni roma származásúaknak. Nagyon színes volt, hogy milyen ügyekkel jönnek hozzánk, és mikben kérik a segítségünket. Szerintem az ügyeknél sokkal fontosabb volt az, hogy ezek a roma emberek hallgató fülekre találtak, és ténylegesen foglalkozva volt velük. Bármilyen ügyről volt is szó, akár tényleg a legeslegalap

0: biztonságos helyre talál. És ezt nyilván nem a tankönyvekből tanultam meg, hanem a tapasztalatok által. És mégpedig egy számomra nagyon kedves embertől, akinél dolgoztam ügyvédi irodában, Isten nyugasztalja őt, őre mindig emlékezni fogok, mert amellett, hogy szakmailag szerintem ott indult el a karrierem, és ő tanított meg azokra a metódusokra, amit majd kell alkalmazzak például ügyvédi jelöltként, én szerintem ott emberként tanultam a legtöbbet, és hogy hogyan van az, amikor valaki tényleg nagyon-nagyon precíz, és egy nagyon sikeres ügyvéd, de mégis a lehető legnagyobb alázattal, és türelemmel, és tisztelettel fordul a tanuló felé.
1: Ennek kapcsán akkor még említsük meg, hogy kik azok, akik téged támogattak ezen az úton, és akiknek így, ilyen formán sokat köszönhetsz.
0: Nagyon sok ember állt emögött, szerintem emögött az út mögött. Én mindig azt mondom, hogy amúgy én óriások hátán álltam ez alatt az 5 év alatt, de visszanyúlólag is egyébként. Tehát aki elsősorban szerintem említésre méltó, az nyilván ugye a szüleim. Tehát nélkülük ez lehetetlen lett volna, de hogy így tényleg a támogatásukkal, a motivációjukkal tudtak mellettem állni, és a szeretetükkel, és abban, hogy egyáltalán elhitték, hogy amúgy ez tényleg lehetséges, és amúgy a BIA ezt tényleg végig fogja csinálni. Mert ha ők nem hitték volna el, akkor én hogy hittem volna, ugye? De emellett nagyon hálás vagyok a páromnak is, hiszen az államvizsgai időszakot ő csinálta velem végig, ehhez szerintem a legnagyobb alázat és türelem és szeretet kellett az ő oldaláról, amiért én nagyon hálás vagyok, de természetesen nagyon sok más embernek is, a mentoraimnak, a Romaster alapítványnak nagyon hálás vagyok, ők nagyon sokat segítettek nekem megindulni az utamon. Hálás vagyok az ügyvédi irodának, ahol dolgozhattam, a jogsegélyszolgálatban mindenkinek, illetve az egyetemen lévő oktatóimnak is, hiszen mindig nagyon nagy tisztelettel fordultak felém.
1: Ha majd ezt a beszélgetést mondjuk évek múlva meghallgatod, akkor mit szeretnél, hogy mi legyen az a mondat, vagy az a tartalom, amit még akkor is igaznak gondolsz magadról?
0: Annyit, hogy alázat és szeretet, ez minden. Ezt még Pilinszky mondta, és azóta én, mikor ezt én olvastam tőle, akkor ez így mottommá vált. Enélkül szerintem bárki lehet a legjobb szakember, de ez a legfontosabb.

0: Farkas Natália a Szolnoki SC Vásárhelyi Pál két tanítási nyelvű technikumának tizedikes diákja. A tanulás fontos szerepet tölt be az életében, és már most határozott elképzelései vannak a jövőjéről. Mesélj kérlek egy picit magadról, te melyik középiskolában tanulsz, és hányadikos vagy?
1: A Szolnoki SC Vásárhelyi Pál két tanítási nyelvű technikumába járok. Most végeztem el a tizedik osztályt. Most volt ágazati alapvizsgám, szakmai alapvizsgám, amiben a 9. és a 10. év szakmai anyagából volt ez a vizsga, amit 4-esre írtam meg. Most fogom kezdeni 11-be magát a szakmát tanulni, amire jelentkeztem, mert az első két év az alap szakmai tantárgyaim vannak, amiben a pénzügy is benne van, és én a vállalkozási ügyviteli ügyintézőre jelentkeztem, és azt fogom tanulni szeptembertől 11. osztályba.
0: Miért éppen erre a szakirányra mentél? Mi fogott meg benne?
1: Mindig is érdekeltek ezek a céges munkák, meg az angol is nagyon érdekel, és ezzel tovább tudok menni majd egyetemre, ugye, egy fordítói szakmára, mert én később fordító szeretnék lenni egy cégnél, és ezzel a szakmával akár egy saját céget is tudok majd alapítani később, hogyha eljön az az idő.
0: Akkor nagyon kiforrott elképzeléseid vannak a jövőt illetően.
1: Igen.
0: Kik támogatnak téged leginkább az utadon? A családod, a tanáraid, vagy mentorok?
1: A családom, a szüleim, azok mindenben támogatnak. Ők nagyon támogatták azt, hogy én ebbe a programba részt vegyek. Nyilván kicsit

0: fél kettő a pesti úttól, de ugyanúgy támogattak, és az iskolában is, mert sajnos nekük nem tudott ilyen lehetőség adódni az ő korukban. Nem, hogy ilyen program, hanem középiskola sem, és ezért még jobban támogatnak, és még jobban akarják, hogy nekem ez megvalósuljon. Ők támogatnak engem a legjobban, a szüleim, és igazából az egész családom, az unokatestvéreim is, mindenki. Akkor az osztályfőnököm is támogat.
1: Akkor első generációs értelmiségi leszel a családodban, ha sikeresen elvégzed majd a tanulmányaidat. Még egy picit arról mesélj, kérlek, hogy mit jelent számodra a roma identitásod, és ez hogyan jelenik meg akár a mindennapjaidban?
0: Én büszke vagyok arra, hogy én egy roma származású fiatal lány vagyok. Sokan ezt nem szeretik, nem fogadják el, és ezt én a középiskolámban tapasztaltam meg a legjobban, de viszont úgy állok elé, hogy ez engem nem zavar, hogy ők ezt gondolják rólam. Nem attól függ, hogy te honnan származol, hogy te ki leszel, vagy hogy mit fogsz elérni, hanem hogy te igenis akarod, és benned van az, hogy te bizonyítani akarod, és el akarod érni a céljaidat. Azért is nagyon fontos, hogy megmutassam másoknak is, hogy igenis egy roma is képes erre, amire azt gondolják, hogy csak ők képesek rá.
1: Az érettségi után milyen terveid vannak? Hogyan látod a jövődet?
0: Nekem az érettség után még van egy évem középiskolában, a szakmai évem, ahol szakmai vizsgát kell ugye tennem. De viszont érettségin ugye emelt angolozni szeretnék majd, de előtte, hát a minden igaz, jövőre szeretnék egy nyelvvizsgát tenni, egy B2-es szintű nyelvvizsgát. Azután pedig ugye én már érettségizek, és akkor szeretnék egy emelt angol érettségit. A középiskola után Egerbe szeretnék menni az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, bölcsésztudománykarra, ahol angolt tanuljak majd.
1: Kívánom, hogy sikerüljön ez a terved is, és nagyon tudatosan haladsz az utadon, úgyhogy biztos, hogy így lesz. Van-e olyan példaképed, aki akár a tanulásban inspirál téged, vagy akár az életben?
0: Az egyik unokatestvérem, ő egy évvel idősebb, mint én, és ő pont most előrehozott érettségizett angolból, és neki is kimagasló lett. Kiment már Angliába, és ott is tanult angolt. Ő a Csányi Alapítványban van benne, nagyon sok mindenben részt vett ő is, és nekem ő volt előttem, hogy én is szeretnék egy ilyet, mint ő, meg van még egy unokatestvérem, aki most érettségizett, és neki is jó eredményei vannak. Mindig ő is nagyon jól teljesít, és nekem ők, akik így előttem vannak, hogy én is szeretném ezt elérni, amit ők.
1: Mire vagy a legbüszkébb az eddigi eredményeid közül?
0: Az ágazati vizsgámra, mert azért egy nagy mérföldkő az életbe, és amit az általános 8 év alatt teljesítettem, mert több tantestületi dicséretet is kaptam, meg több oklevelet is, nagyon sok lehetőségem volt ugye akkor is, és akkor is nagyon sok mindenben részt tudtam venni.
1: Mit jelent számodra a siker? Mi az, amit te sikerként könyvelsz el? Ez a fogalom, ez mit jelent neked?
0: Az, hogy akkor is elértem azt, amit akartam, anélkül, hogy feladtam volna. Lehet, hogy voltak benne akadályok, amikor azt hittem volna, hogy feladom, és nem érdekel, és abba hagyom, de nem, hanem tovább folytattam. Nekem ez a siker, amikor nem adjuk fel. Hiába esünk el, ugyanúgy felkelünk, és ugyanúgy folytassuk tovább azt az utat.
1: Hogyha 10 év múlva beszélgetnénk, mondjuk, akkor mit szeretnél, hogy hol tartsál az életedben, miket tudjál magadról elmondani?
0: Azt, hogy végigvittem a középiskolát, az egyetemet, hogy már tudjak családot alapítani, hogy meg tudjak adni mindent majd a gyerekeimnek, hogyha majd erre kerül sor, hogy igazából már legyen munkám, mivel tudjak majd egy házat venni, ahol tényleg megvan minden, és hogy ne kelljen semmiben sem szenvedni hiányt majd a családomnak, és hogy tudjam támogatni majd később a szüleimet, hogyha arra van szükség, hogy vissza tudjam nekik azt adni, amit ők adtak nekem az alatt, az idő alatt, amikor nekem volt rájuk szükségem, és minden családtagomnak, akik támogattak és segítettek, hogy én ezt tudjam viszonozni nekik ezzel.
1: Kívánom, hogy így legyen, és minden célodat elérd és megvalósítsd. Nagyon sok sikert kívánok neked még ezen az úton a továbbiakban is, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett, szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Debrisa, Fitzanatos, viszont hallásra!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió oszko lovaricko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate unglikó rádióvó sajsunen perománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Rostás Csaba, Pinzsáró Manuszi Anglatumende. Vojszitilasz Andai Biblia Teginavel, te Vorbil Perománi Síp Tumenge.
3: Devle szalakhatom mire kedves apralóra. Sziék Vorba, Andai Biblia, Kataró Pál, Karingé Romaicka. Kote szió lil, Kataró Pál angluló lil, Kataró Desef Takó, Zsikatári Bistajdó Rig. Kote penel, o Pál, Paudel, le devleski vorba kodo sunto taj čači. E devleski vorba karingo manuš, čači si ta velke penelo manuš, ta opar ande kadi Riga andral. E devleski voja si kadjo lavri karingo manučende. Ta devleski hoji aj si kadjol, ke si kadi peluma, kodali manušenge kon čipatjal, taj kon hohamnoj. Kodali manušenge, penel kado del, kon očačimo, palpa je hutilel, le hoha imasa. Ke devleski, vorba aj si kadi peluma. Ke kadal manuša, kon očačimo, palpa je hutilen, le hoha imasa, kodalengi, buti odel aj si kadas. Aj penda su avla lengo agor. Ke odel, la krista sa avla karingele manuša. Kon hoha imasa hutilo papa le učačimo. Mora prasite prav kodo, kadi vorba kato odel, igen zurali si, ke očačimo soj, katar odel, leski vorba sun toj. Očačimo pa Kristo te del duma, pa lesko jekša avo, kas biš hladas pe i pun maškaramende. Leski vorba andas maškaramende o Kristo le del leski vorba. Kon kadi vorba papa le kamer te hutilel, Peska hoha imasa, ta rigatar cirdele manušen, ta napatjanan do odel. Ke penelan da kadi vorba odel, očačo manuš, anda patja imata, perdal, trajil. Somol kadi vorba, očačo manuš konan do odel si, kon patjalan do odel, anda odel patjal, kodo trajo, trajil. Sarša traj sajras kadi luma, anda patja imata. Ande patja imata kon trajil, ando odel trajil. Ande leste pale odel. Cerra volumejka di vorba, de zumavate panatu mege te hatjaren. Kon patjal zurales ando odel, kod očačo manuši, sostar ke odel čačardas lesko trajo. Vorta kerdas odel lesko trajo. Kod o manuš, čikerel nasu imaturi, čikerel maškar le manuša hoha imaturi, či cicil ketane le pralen le nepon. Ke kodo manuš kon ando del patjal, ando kodo manuš le devlesko duho trajil. Sojo duho kataro del. A me kaj pe nas osunto odji sanda mende. Kodo tradala me pe laši vorba, pe laši butja maška le manuša. Muro pra, kodo manuš kon kaj traji pesko trajo, kodo nasul manuš naštiga vel. Ke duj kraj našti trajil andeleste. Kodo manuš, Kon kadale manušen kamel te torjale podrom, te šaj resel karingi kavere manuša. Kodo manuš, kon kamel te torjale devleski voja. Kodo manuš, hohavno manuši, ke so penel, naža muro pral, a kan kav tu manca. Kodo manuš, napestar del duma, katar obengsi, ke nale devlesko duho trajil, nale devlesko di trajil andeleste, numale bengesko Gitrail andeleste, oben hutileles, taj ciciles pe manuša. Ke penal odel, kon čačo, kon najčačo, le čače manušenge, si kadas odel, kodo trajo, so vojka melte del. Si kadas les, da vi kodo trajo si kadas odel, kon hoha mnoj, taj rigatal šudel le manušen, da taro čačimo. Vi kodo lenge si kadas, pe kadiluma odel, lenca so perelape. Ke avri se kadas odel, peski zor, pesko, peski voja, peluma maškar le manuša.

0: Rostás Csaba, Pinzsáró Manuszi Anglatumende, Vojszi Kilasz Andai Biblia Teginavel, Te Vorbil Perománi Síp Tumenge.
1: Apol muropra szite pana vikodó, odel kodó na kelimátaj kathari manusa. Odel kodó majzuráloj szarom manus. O eddevleszki voja na manuseszki vojaj. Szite patyan kodó muropral konsunel a kankadi vorba, kadó pál, igen zuráló manusszasz, várekana, kaninke csidaszpe karingodel. Kadó pál, kábus olasz dulmut, Saul. Kadó manus, kadó Saul, kadó na Saul laszkodale manusen, taj mudár laszkodale manusen, kon ando Kristo patyalasz. Taj manglász lil, katarle bári manusa, katarle rasaja. Te saj, hogy lelket háne, te saj, le, kadal manusen, kon Kristos piralasz ando ilo, te saj, solle raboszke, te saj, mudár elle. Kada manus, kana, gelasz, pala kada monske, kidelleket háne, o Kristosi kagyasz leszke. Taj pendas leszke kodó, ho so santu, ci santu kanci, ke sim me, odel, murizor mai bari sari luma. Atunci bol das pe kadu Saul karingodel. Ta odel das les kaver nav, ne evo nav das les. Kodo nav pal, Paulus bušol, mure pral, vam aro trajo kasi. A me zuma vas mišto teke raz maškara mende, maškara maro nepo. Si manuša, kaske kadal buťači, faj. Te zumave na men, te to ordiare na dočači mo. Da odel pendas, kon e čače manuše sam de čači buti kamel te to ordiare el. Kodalesko trajo čavla čaču anglamande, kan anglamande torjula. Ke muro čači pe, avla peleste kriz. Ke site patjan kodo katar odel, ke leski vorba suntoj, so voj penel, taj leski vorba sila lumako čači mo. Ke voj penel avrio čači mo, le manušenge, le Kristos. O Kristo anda se vorba, anda le sunto caro maškaramende. Te šaj penel, kodo odel soka me la menca. Soka me odel muro pra la menca. Kamel te sastjare la me. Kamela mari voja te del. Kamela maro di, voj te zurare la na mende. Kamel odel, kodi voja te dela me, sa voj voj das, maškaramende, peske šaves. Eloš, osastimo, taj okamipo. Eloš.

0: Rostás Csaba, Pinzsáró Manuszi Anglatumende, Vojszitilas Andai Biblia Teginavel, Te Vorbil Perománi Síptumenge.
1: Murapra, sajgindi szárazame, Odel, Csikamel Zurales, Vója tekerel, Odel pa mende mukel, Szavodrum kamasztelas, Anglamende. O csacsó, o kamadó, o uzsárdodrom, Pesaveste sajpiravas, a márotrajó, Sastes, Bachtales, Numa, o kálotrajó, o bezehászlotrajó, Szavodel kamel, anda márotrajó, te uzsáre lávri, szó o ben kamel, te sudel pamende. Murepral, amerom, bárez urales kamasas, ledevles. Dapolsáj gindi száraz pekodi, vime vitu murepral konsulnelka di vorba. Szó divar, rügyis karingodel, mangesz ledevles, pekodi, te sáj zsutil, petute, pecsó családo, te sáj szikavel kodó tuke odel. Szó divar mangesz kodó, odel te szikavel tuke e csacsi, kodi csacsi vorba, numova te penel tuke kodó odel. Tusam muro, kamado, petume zsuti, szasztjárav tud. Vityo gyi, vity musura. Szó divar mangesz ledevles andetje pral, andetje pure, te szasztjárelle. Gindi szárdan pekodi, ke odel kodó zsukárel, te deszkaringbez te duma. Muro pral nadarájve akánk, ke odel csi mangel, tjotrajo tutar. Numa kodó, mangel tutar odel, te rugyiskaringleste, anda ilo, ke penel odel, tume, manusa, úzse vas tesza, rudinkaring mande. Muropral, e úzse vast, nale vast, penelodel, tjó ilo, anda csacsó ilo, szite rudinkaring odel, szite vas des, le devlesko a nav, szite szuntu cáres, le devlesko császo, kana odel, pirkerel maskar le manusa, on Kristo, kamerte zsutil, kedik rujalkaring tute muropral, muriphej. Szóper elpe maskale manusa, nászuli máturi. Taket hánei volume, kadi luma, csidike szávri, szajó csacsimo, szajó csacsodrom, peszó te sajt rádesz, te családoz, te savorem.

Kurkod Ungrikó rádió vosza sperománi síb. Peje kurkod uvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyász, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendéd lesz a.

0: Милі послухачі, наш нижній програм се скінчив. Оздравляти від вас Давид Форкош, звукмейстер, і я, Анна Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на це. Будьте здорові!
1: A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-e.
0: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Rádics Milenko.
3: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az előttünk álló fél órában a szerbiai vajdaság hagyományos zenei hangzásvilágára legjellegzetesebb tambura muzsikáról lesz szó. Összeállításunkban, amelyben a tartomány három földrajzi egységéből, Bánátból, Bácskából, illetve Szerémségből származó dallamok csendülnek fel, az Újvidéki Rádió és Televízió tambura zenekarának és szólistáinak repertoárjából válogatunk. Kellemes rádiózást!

Elsőként egy vidám, csúlyogatókból álló dalfüzért hallhattak a Gyerdán nevű női énekegyüttestől, most pedig egy szintén temperamentumos dallam következik, Legényes címmel.

Ezúttal szerémségi lakodalomba invitálom kedves hallgatóimat, ugyanis Mirjana Spasić előadásában lakodalmi és betyárdalokat hallhatnak.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Műsorunkat egy bánáti magyarossal, majd egy bánáti legényes kólóval zárjuk.

Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Mai adásunkat Rádich Milenko szerkesztette és vezette. Köszönöm figyelmüket!

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.